és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

This

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekunz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Beat

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordófa fogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: Bitok jó rádió.
1: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: Vigyázzon! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Spittengő Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, retro válogatás és minden, ami belefér.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Beethoven Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok, a New Level Empire.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzanél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio.

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyó Rádió, ugye 2026-ot írunk, hát igen. Pontosan túlunk az év felén, hát pontosan már túlunk az év felén, ugye, mert ugye megyünk kifelé, ugye úgymond ebből az évből, tehát 2026. július 13, ugye hétfő van, ez a Bitangyó Rádió, benne már ugye a fafejű Pinokkió egészen 18 óráig. Ez pedig a megszokott műsor, ugye hétfőnként ugye mindig újra és újra Here Come the Sun, The Game, vagyis itt jön a hang újra és újra minden hétfőn 16 órától Love Deluxe 79-ből Tuce Jus barát emlékére szól a felvétel. Hisz ugye megint egy gyászol, kérem szépen a magyar zenei világ. Búcsúzunk Szolnoki Pétertől, a Bomban Együttes kiválóságától. Egy fantasztikus ember, egy fantasztikus édesapa, egy fantasztikus egyéniség, egy fantasztikus hang. Meg annyi dal örökíti meg, kérem szépen a nevét, akár csak musical, akár csak ugye filmzene. Nyugodjék békében, tehát Szolnoki Péter még fiatal volt. Ugye apropó folyamán ugye lesz majd ugye holnap adása Wolfinak. Tehát ugye holnap 20 órától érkezik majd a Wolfi és a Rip Jam, vagyis a Rest in Peace. Nyugodjatok békében. Tehát holnap 20 órától Wolfi és a Rip Jam. No! Akkor kezdjük tehát a műsor. Love Deluxe és a Here Come the Sun Again. Itt jön a hang újra és újra, hiszen hétfő van. Indul a mókuskerék. Ugye egyelőre egy álmos egy chat fal fogad engem a Bitangyó Rádió vavdornatúj weboldalán, amely kérem szépen igen, érdemes minden nap felnézni rá, hiszen mindig van fent újdonság, érdekesség. És bizony egyre több régebb adás kerül föl, kérem szépen a podcast menüpontba. Érdemes ránézni mindig a podcast menüpontra, hiszen mindig jönnek újabb és újabb adások. Ugye van már fent, hogy a Jessica-nek van fent adása, MC Csabának, Kézinek, Gébelennek, Little Lionnak, és persze van fent adásom nekem is. Van fent adás a Mucsának is többek között. Szóval gyere fel, aztán nézd meg bitangyoradio.com podcast menüpont, ahol bizony-bizony a régi adásokat ugye lehet visszahallgatni újra és újra. Szóval egy új weboldal, amely ugye napról napra szépül és újul, amelyre bizony lehet nektek véleményezni,

No, akkor kezdjük a műsor. The Best! 1982, nagy kedvencem. De sokat pörögtem a diszkóimban annak idején. Telefon! Egy szimpla kis dal, amit a rádióban. Simple Song.

azért persze gyülekezzünk, kérem szépen, bitangyoradio.com. Menüpont legvégén található a chat fülecske. Kattints rá, megnyílik a chat fal. Hát egy gyere! Létés részes a rádiónak. Telefon! Simple Song!

www.tangyoradio.com. Ugye hétfőről lévén szerzőt kérem szépen a slágerek, 45-ös fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora, élőben a lemezről, meg 2 órában, csak is kizag 7 incses kis fekete lemezek pörögnek. Telefon, Simple Song. Na akkor folytassuk attól, hogy a múlt héten abba hagytuk 1988. A dal szerző pedig nem más, mint egy fantasztikus angol duo egyébként. Chris Love és Neil Francis Tennant a dal szerzői. Az előbb egy csodás hölgy, hát ki más, Patsy Kensit. És az Eighty Wonder.

So what Ichty Wonder és az I'm Not Scared. Egy Tennant Love szerzemény a Bitangy Rádióban. Petszi Kenzit és az Ichty Wonder.

és öröm, szép napot mindenkinek, ez a Bitangyó, rád benne a fafejő Pinokio. Ugye velünk van a Boborján, ugye itt van, kedves barátom, Bubu szép Erdélyben, és persze gondolom háttérben Bubuné is, vagyis ön Melinda. Hát meg itt kellene szépen a Dilisek között, és a főkirály, Dutyi Dili, visszatért Kata. Hello, kedves Maskora, üdvözlő papának! Ej, Mázli, de Mázlink van, hogy itt vagy te is velünk. Itt van a Nefertit, és persze itt van a Zsuzsi is. Bitangyó Rádió.com. És ez éppen a munkában lévő kedvesem Zorka is.

Szóval a szerző két fantasztikus úrember, köszönöm szépen a Pet Shop Boys, dúlja ugye Neil Francis Arnold és Keith Love, a dal a szerzői. 1988-ban így járunk, mert csodásnő Young pedig nemás mindő Patsy Kensit és az Ike Wonder. I'm not scared.

Menjünk tovább, Krebs Vélán, Svédország, ugye érkezik a dal szerző egyenesen Pír Gessze. És ugye a párja, ugye itt még ugye a párja nem volt más, mint Maria Fredriksson, Krebs szépen Svédországból. Aki ugye azóta sajnos meghalt, már is egy perc új társa lehet, ugye Pír Gessze a Roxette-ben. Ő Lana, ha jól emlékszem, talán Lana Johansson, ha jól emlékszem, talán. Szóval egy új felállásban Tündök Lisvitelten, kérem szépen, a Roxette. Tehát 88 Roxette kettőse, és a She's Got The Look.

Szóval szépen dübörög a Roxette szekretát, hogy az új énekesnővel, Leona Philipssonnal, tehát Pirge szoldalán látható a svéd popstar, Leona Philipsson. Ez az új Roxette felállás, kérem szépen. És fantasztikus dal, amelyiket Pirge a tollából származik. She's got the look. És persze szintén egy távozó hölgy, ugye ő volt Maria Fredriksson, az ex-énekesnő a Roxette-ben.

Nagy évésben is kérem szépen a Mennyországba. Ilyenkor télünk úgy látszik. Legendák jönnek persze, és persze jöttek, úgy egyébként szerencsétlenek, hogy el is múlnak. Ugye mire az elmúlt ugye napokban, ugye például ugye Szolnoki Péter távozása. Vagy éppen Bonnie Tyler távozása. Az dal szerző maga az előadó Tanita Tikaram. Christy My Sobriety. Tanita Tikaram.

Átadom a Maska jó ételet neked. Ne egyél sokat, megél a gyomorodat. Itt leszünk egészen pontosan 22 óra, készen érkezik 18 órától a Little Line és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig egy 5 követő 20 órától Szíl és a jó megszokott rockvillám. Yeah. Ez a hétfői menetrend, ugye slágerek, egy öröltös fordulaton. Majd 18 órától a Little Lion. Majd pedig ugye 20 órától érkezik Szíl és a rockvillám. Hiszen a szerda, akkor... Mondom, ha a hétfő, akkor hétfő. Turn into Tikaram Asia, Twisty My Sobriety.

Szóval a maga a dal szerződött, maga az előadó, ha nem volt más mindent tanít, a Tikarim és a felvétel a Twisty My Sobriety, 1988-ban járunk, irány Franciaország. Debüt de Soraya a Bitangy Rádióban,

Kit Leginkio, Gáton, a Franciaországból. Debüt de Soria, a formáció neve. La Villa Nuit, a felvétel címe, ugye egy francia felvétel. A francia nyelven ért el a sikereiket a formáció. Debüt de Soria. Érkezik egy fantasztikus film, fantasztikus sláger a Műtangi Rádióban. Rég volt sikeres, igazából eldönteni nem tudom. A csapat neve Beach Boys. És ez már a Kokomo. A Koktél című film betétdalat átparalmezett a korongján, 88. The Beach Boys és a Kokomo.

ez egy hétincses kislemez egyébként. Gondoltam a műsorban, hogy ebben a műsorban, ebben a kettő órában csak is kizom, hogy a hétincses lemezek pörögnek. Hát egy hétincses fekete kislemez. 88-ban kiadott B oldala pörög. Ez egy Bonem Megamix.

tápolni ilyen Megamix. Itt Grádióban benne kerül szépen a slágerek, 45-es fordulaton. Hanzi Zoltán, a műsor egészen 18 óráig. Ez pedig a legendás 80-as évek korszaka. Bitangyurradio.com.

Ehi, Tiffany Schlager, a Radio Romance, egy kis románc a Bizony Rádióban, Tiffany felvétele 1988-ból. No, kérdezőben, tehát ugye 80-as években mindenki írt dalt mindenkinek, egyébként össze-vissza írt mindenki mindenkinek. Ezért jöjjük önt a lemezről dolgozni, mert bizony rengeteg info árakodik arról, hogy éppenséggel kinek a keze munkája található a lemezen. Ki mint producer, ki mint pedig dalszerző, vagy éppen szövegíró. A következő dal egyik dalszerző, nem más, mint Mark Spiro. Egyébként szintén maga is ugye énekelt különböző slágereket, több kevesebb sikerrel. De mint dalszerző, jobban ment neki a szekér. Bitangyorradio.com, ugye benne, tehát az elmúlt néhány percben Tiffany Schlager és a Radio Romance. Szóval egy Mark Spiro sláger. Who's Living Who? Hazel Dean.

igen, csak a színes és perce változatos évjárat volt 1988. Nem ennyi sláger kereste a helyét, és persze tört egyre feljebb és feljebb a listákon. Hazel Dean, Who's Living Who?

0: ugye egy nőnél biztos, hogy több a kettő, igaz, uraim? Debrecenülünk ott is nő, Baranyülünk ott is nő. Hát, öröm és boldogság. Tudjátok, hogy van a Bitangy Rádióban.
1: Egy örö, egy boldogság. Egy öröti boldogság.
0: Akkor érkezik egy nő után kettő.
2: Are you ready?
0: The V Papa Girl Rappers. És a V Rule a Bitangy Rádióban.

0: Nos, uram, egy biztos, hogy nekünk, mint férfinak bizony-bizony eléggé nehéz dolgunk van a hölgyekkel.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a kedvükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?
0: Hát hogy? Hát hogy tudnánk a kedvükre tenni, igaz, uraim? Ha jó Istennek nem sikerült, akkor nekünk hogy sikerülne, ugye, földi halandóknak? Bitangyuradio.com Peepa Pagyar Rappers és a We Rule. Hello, Csámpás, Rozi, szép estét neked is. Vagy szép délutánt, még igaz.

Na, köszönöm. A következő lemezborítón ez az info található, hogy közreműködik Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Hát igen, csak egy érdekes felvétel érkezik. A dal szerző pedig nem más, mint a Modern Talking szülőatya, Dieter Bohlen. A hölgy neve Shuri és a felvétel. Ronnie, hol vagy? Ez a dal címe Ronnie. Talk to Russian. Tehát egy Dieter Bohlen szerzemény, és mit egy hölgy az előadója. Shuri.

Zsigazi Sikerkovás, tehát ő Dieter Bohlen, a dalszerzője. A hölgy Cherie és a felvétel, mely bizony közreműködött ugye Ronald Reagan, és Mihail Gorbacsov is. Ronnie Talk to Russian. Thank you. Most pedig, hogy most érkezik egy igazán stílszerű felvétel, ugye napjainkban, vagyis pontosabban egy olyan felvétel, ami igazából megállja a helyét, kérem szépen, még napjainkban is. Egy felvétel, aminek bizony-bizony elég komoly mondani valója van. Az előbb pedig nem más, mint Maxi Price, és a felvétel a Wild World és a vadvilág. Hát bizony-bizony ez a világ kicsikét elkorcsosult és elvadult. Hát emberek, szeressük egymást! Segítsük egymást! Legyen béka a világban! bitangyoradio.com Maxi Priest és a Wild World.

Egy aktuális dal, tehát Töpingban. Ja, nem árt egy mosolyt engedni egy másik ember felé, hogy érezze a törődést. Ehhez persze mi van az utcákon, a közöny, kérem szépen mindenki arcán. Helyükön a hülye fülhallgatóval, kérem szépen mennek az utcán, és nem törődnek senkivel és semmivel. Igen, persze ilyen hülyeség nem volt. Törődtünk egymással, figyeltünk egymásra, meg az utcán és a buszon is. Szóval egy kicsikét elbolondult világ napjainkban, 2026. Wild World, Maxi Priest, Bitang Rádióban. Hello, kedves Roni! Most pedig érkezik egy igencsak tragikus sorsú duó, kérem szépen. Ellentétben persze a névvel nem Angliához kötetők, azon kívül, hogy itt lettek fölvéve lemezek. Csapat neve London Boys, 1988, Requiem, bitangyoradio.com, by London Boys.

Ez egyébként tudtam, amikor emberek sétálnak, hogy velem szembe hatalmas fülhallgató a fejükön, nem is az, hogy izé, az a kis fülhallgató, hanem a fejhallgató a fejükön, a közöny az arc, kérem, mindent kifejez. Egyszerűen értettem, milyen rossz helyben megy ez a világ, és nem teszünk lenne semmit sem igazából, sodródunk az árral. This is the story now.

így igaz, ez a másik kedvencem, mikor az ember megy az utcán, és jön veled szemben a másik, föl sem néz, csak pakol megy, és persze nyomkodja azt a passzott telefont. Nagy találmány igazából, de nem arra való. Inkább nyomkodom más szerencsétlenem, mint a telefonját. Mi szerettük nyomkodni annak idején, kérem szépen a 80-as években, de az nem telefon volt.

Szóval egy megújult weboldal, kérem szépen tessék fölmenni és megnézni. Műtengyrádió.com, lehet véleményezni is. Műtett, hogy a fönt van a podcast menüpontunk, amelyen bizony-bizony gyülekeznek a visszahallgatható adások. Vannak ugye hírek a nagyvilágból, belföld és külföld, sport és mi egymás. Fent van a csapatportrai. Egy kis történet.

Ugye Adam és Dennis kettős alkotta a Forrest-et, akik bizony-bizony, ugye sajnos autóbalesetben veszették életüket. Ez volt a London Boys és a Requiem a Bitony Rádióban, egy rádi határok nélkül. Mert pedig egy nagy móka és kacagás. BitonyRádió.com Big Fun. Inner City a Bitangi Rádióban, és a Big Fun.

Hát, Katot, ez olyan igazából, hogy tudod, mint a magyaroknak a nyilazása. Istenem, ments meg bennünket ettől. Pitangyuradio.com 88 Inner City Asia Big Fun. Érkezik egy hölgy ugye szólóban, persze ugye ő a 80-esek elején indult ugye a karrierje, hogy akkor meg ugye egy női trióban volt ő a vezető énekes, úgy hittem a triót, hogy Arabesque. Ugye aztán 85-ben debütált ugye a Mária Magdalena című slágerével, mert bizony akkori férje, vagy pontosan egykori férje Michael Cretu kezenyomát viseli, akárcsak hogy ez a felvétel, amelyben szintén benne van az előmunkálatokban is, persze és az utómunkálatokban is Michael Cretu keze. Tehát ugye Sandra, ez a Secret Land, egy titkos sziget, egy titkos föld a Bitangy Rádióban. Sandra és a Secret Land. Hello, Roli! Szép napot neked is!

A hölgy egyébként még napig majd mindig erősen koncertezik. Ő Sandra. Árabesz után, tehát, hogy a 85-ben a szóló karrier. Egykori férjével, Michael Cretuval a háttérben. Egy fantasztikus zenész volt, dalszövegíró és producer. Két gyermek van egyébként az úriembertől, aztán elváltak. Hölgy Spanyolországban lakik, most napjainkban. Jó volt tehát, hogy ez Sandra és a felvétel a Secret Land 1988, ez a Bitangyó Rádió.

0: most, mint egy hölgy, kérem szépen, ő Selena. 1988, még mindig ugye az évjár, persze, változatlan. Ez a Shotgun by Selena. This is the beat on your radio station. Szóval beatonyourradio.com, egy vadonat, úgy weboldal. Gyere fel, aztán nézz körül, véleményezd. Ugye napról napra bővül, kérem szépen, a podcastek listája. Bővül a választék. Podcast menüpont. Akkor ugye éppen nincsen adás, nyugodtan hallgass bele. Aki éppen szimpatikus, vagy éppen tetszik neked. És ahogy mondottam nektek, napról napra bővül a lista. Egyre több műsor kerül föl a podcast menüpontba. Ezek 1988, hogy azt tudod, tehát ugye Selena és a Shotgun a Bitangyó Rádióban. Egy rádióhatárok nélkül.
1: Egy örö, egy borottán. Egy öröti borottán.
0: Hát, hogy urak. Ki éhez a szerelemre? Hungry for Love. Bad Boys Blue.

0: egy legendás formáció, mely szintén napjainkban mindigként koncertezik pár percen az eredeti felállásban, de bizony hallottak ők különböző koncerteken. Ennek ez az 88, ugye, Bad Boys Blue, Kihezve a szerelemre, Hungry for Love, egy rádiótárok nélkül. Benne a Fafejő Pinocchio egészen 18 óráig. Az, hogy pedig érkezik majd a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, majd pedig, hogy őt követi szokás szerint a hétfő menetrendben, ugye Seal és a Rockvillám, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örő, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Mitől vagy éppen pontosabban, kitől volt hangos a 80-as évek közepe? Hát három úriembertől. Stock, Aitken, Waterman. Egy tipikus hangzásvilág, ő Jason Donovan, Nothing Can Divide Us.

1988, köszönöm szépen, hogy mondottam, hangzik, mert eléggé hangos, köszönöm szépen a slágervisták. Három Riemer dalaitól szerengetek dalt írtak különböző előadóknak, mint például az éppen most pörgő Jason Donovan, vagy éppen Kylie Minogue, vagy éppen Rick Casely, vagy éppen Dead or Alive, rengeteg név a naptárban. Ez tehát egy Stockton Waterman dal, előadott Jason Donovan és a Nothing Can Divide Us.

most még úgy gugorjunk át, kérem szépen Svédországba. 86-ban debütált egy formáció, hatalmasat robbantott a listákon. Hát egyedik ez a formáció, ugye, amelynek frontemere nem más, mint maga a dalszerző Joy Tempest. Svédország, Europe, shut open your heart, nyisd ki a szíved. Bye, Europe!

egy gyönyörű dal a Sweet Europe-tól. Open your heart. Nyisd ki a szíved. Engedd be a melegséget. Engedd be a világot. Open your heart.

0: egy gyönyörű felvételen, tehát kérem szépen egy fantasztikus Joy Tempest szerzemény. Ez a, tehát a Svéd Europe felvétele 1988-ból, és az Open Your Heart, vagyis nyisd ki a szíved, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: This recording studio somewhere far, far away.

Hit House, kérem szépen, és a Jack to the Sound of the Underground a Bitangi Rádióban. Ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finish részen, 18-ra térkedik már a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című adása. Majd pedig 5-20-rától Seal és a Rock Villám, ugye ez a hétfő menetrend a megszokottak szerint. Bitangyoradio.com. Tehát Hit House és a Jack to the Sound of the Underground. No, kérem szépen, most pedig megyünk tovább. Érkezik egy új ember, akit úgy hívnak, hogy Jermaine Stewart. Egyesült Államok. Soul Train formáció egyik háttérénekese volt az úriember. Íme egy önálló lemez, egy önálló kislemez. 1988. Get Lucky. Jermaine Stewart.

miközben a háttérben megkezdte már a Wolfi a lengetést. Hát, hogy bár beérkeztem a célegyenesbe, lass, hogy jön a célfotó majd. Jeremy Stewart és a Get Lucky a Beat'n Rádióban. Beat'n Rádió. Benne tanulok, és egészen a vad dolog, akár csak a vadvilág, Wild Tang, tanulok.

På allting har vi tänkt göra radioban. For now and maybe later, you'll get your chance. Ugye ez már lassan a vége, ugye látni az alagút végét. Ez ott ugye lengett, hogy a Wolfi az alagút végén.

Ja, Bitang Your Radio Station. Waltang. No, yo creo que era en pedir Cuba. Gypsum Brothers, Cuba. Ez a 1988. Jövök verti verzióban tehát érkezik a Gypsum Brothers.

egy klasszikus dal tért vissza, tehát 88-as újrakevert verzióban. Gypsy Brothers és a Kuba 88. Na akkor forduljunk rá a finisre, hölgyek urak! Ez a Bitangyó Rádió. Benne a slágerek 45-ös fordulaton egészen 18-ra érkezik Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Majd pedig őt követi a már jól megszokott ütemben és ritmusban Szil és a Rockvillám. Én ugye lassan a búcsúzóra fogom, és ahogy szoktam volt mondani, farkőket felvágtatom. Átadván helyemet Little Lionnak.

Szimpla kis dal, amit a rádióban. Ebben kezdtük a műsort, hogy ezzel fogom befejezni. Ügyeletes kedvencem. Simple song and singing. Telefon. Simple song. 1982. Általán bizony sokat pörgetett felvétel a diszkóimban. Igazi diszkós láger, igazi talpalával a muzsika, igazi hangulatfokozó.

0: Na figyelj!
1: Simple, simple song and singing.
0: Egyszerű dalszöveg, egy szimpla kis dal, benne van a nóta címében.

Szerintem már mindenki tudja. És persze várja is. Hiszen hétfő van. Slágerek 45-ös fordulaton.

0: Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelés egyben kitüntető figyelmet, 2 órában ez volt a mára a slágerek, 45-ös fordulaton Hanzi Zoltán a műsora, érkezik Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, egészen 20 óráig, majd pedig egy ötkövetű Szill és a Rockvillám. Ugye holnap kedden, ugye 3 adással várunk benneteket, érkezik majd ugye Szill 16 órától, ha minden igaz, akkor érkezik 18 órától majd a Roni, majd pedig ugye 20 órától érkezik majd Wolfi, és a Rip Jam, vagyis a Rest in Peace, köszönjük békében. Mondom, égi zenészek fognak majd megszólalni, illetve vannak dalai. Köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő figyelmét, további szép estét. Jó rádiózást Little Lionnal, majd pedig Szillel. Sziasztok!
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

79-ben járunk. A csapat neve Fantasy, mondanom sem kell, hiszen mindenki fújja kívülről a dalt. Sing, Sing the Man!

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

a szép hétfő kora estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. 2026. július 13-a. 8 óra 2 perc. Köszönöm szépen Pinokionak az előttem lévő fantasztikus két órás zenei válogatást. Neked jó pihenést kívánok, és azt is köszönöm, hogy igyekeztél pontosan átadni. Per pillanat még nem tudom, melyik ujjamat harapjam, hiszen sikerült annyi színes dolog.

majd menet közben szelektálnom kell. Kívánok a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. És hát szerintem már azért, akik ismerik az én agymenetemet, azok tudják, sejtik, hogy körülbelül mi is vár rátok a mai nap. Bár az elmúlt másfél évben nem csináltam ilyen műsort. Egy a lényeg, ma is legyünk hevesen vegyesek, ma is a régmúlt időkből egészen napjainkig hozok nektek mindenféle zenét, de csak magyarokat. Hiszen annyi ilyen zene van a külföldi palettán is, hogy hát akkor rögtön ilyen 4-5-6 órával kellett volna kezdeni ezt a mai napot. Színezd újra! Gyertek, bitangok, színezzük be ezt a mai napot!

teljes együttes, és a miért hagytuk, hogy így legyünk, és az első színünk rögtön a sárga. A Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszönt

nagyon nagy szeretettel köszöntöm. Tündért, jó Adit kívánok! Köszönöm szépen, puszi ölelés neked is, ahogy Szilárdnak is. Szia kis oroszlán, szép hétfőkorást kívánok mindenkinek!

0: Krézivel és a kék madárral fogjuk folytatni tovább ezt a korestét. Szia, itt vagyok, kis oroszlán. Jó adást kívánok, írta nekem Angie. Köszönöm szépen, puszi ölelés. Oda is köszönöm, hogy itt vagy. És köszönöm szépen a Bitangyó Rádió chat falán Pinokionak és Maskurának, akik jó adást kívántak nekem.
1: De hív a dal, és húz a vágy, hogy sietnék hozzám.
0: Így tett Nefertiti is egy kicsit hamarabb. És Csámpás Rozi is, puszi ölelés nektek, köszönöm, hogy itt vagytok.

nagyon sok olyan zenét hoztam, amiben a kék benne lesz. A kék a béke, a stabilitás, a bizalom, a tisztaság szimbóluma. Pszichológia szerint megnyugtató hatású, emellett hűséget, intelligenciát, bölcsességet és szakmai precizitást is kifejezi. Ettől függetlenül az én kedvenc színem még mindig a sárga, főleg a narancs sárga. A Republika és a Kék Hotel.

Így a Tika, nálunk a királykék a munkaruha, az a pólók színe, erre én milyen színűt kértem? Feketét, sötétkéket, szürkét, ja, és trikót. Póló helyett? Hát nehogy már beálljak a sorba. Nagy-nagy puszim és ölelésem Kis Gabinak is. Szia, Andi, jó műsorvezetést, kellemes estét. Neked is kellemes estét, köszönöm, hogy itt vagy.

0: Kárpátia.
1: Piros szív, fehér hó,
0: piros szív, fehér hó, zöld levél.
1: Nagy szőlős,

Ez olyan igazi libabőrös muzsika. És hát hiába várjuk azt az új tavaszt, még nem érkezett el az a tavasz, amikor végre béke lesz majd ott is. Na hát, kenünk egy kis fekete rúst a szátokra. A hölgy Zsida.

fekete szín a nyugati kultúrában a gyászt, a halált szimbolizálja, de egyúttal erőt, tekintélyt, hatalmat és eleganciát is kifejez. És a fizikai színelmélet szerint a fekete nem valódi szín, hanem a fény teljes elnyelődése. Kennétek fekete, egyáltalán, tehát nem tudom, hogy melyik kötök ki, lányok, mert hát mondjuk lehet, hogy a fiúk is uzsozzák a szájukat, a mai világban már bármi előfordulhat, de most inkább megpróbálom a lányokat faggatni. Kennétek fekete rúst a szátokra?

0: Erika azt mondja, még szint se, tehát ő sem rúzsozza a száját. Én viccelődve szoktam mondani, hogy én csak húsvétkor. Azt is kimondottam.
1: Minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
0: Tojás festés céljából, hogy legyek egy kicsit huncut is. Szécsipál!

0: azt mondja nekünk, Nefertiti, nálam most a szürke 50 árnyalata a menő. Nálam az évek óta. De rúzs formájában a szádra is kened?
1: Kísérjen minket majd újra tovább.
0: Írja Angie, én szeretem a rúst, a pirosat, vagy még egy-két árnyalat, de feketét nem kennék magamra. Nekem az bossz is. Igen, különben szóval. Punk csajok, azok szeretik magukra kenni a feketét. Musuka még nincs itt. De biztos tudna róla nyilatkozni. Hogy a ruhákon, már nem magyarázott ki.

Most kóstolja ő minden nap rúzsozik. Musuka hatalmas nagy punk csaj volt. Meg ilyen alternatív rock zenékben érzi magát nagyon otthon. Cure, Depeche Mode. Hát együtt voltunk decemberben a Jaskuszobab koncerten, de már nem vadul, már csak olyan. Bár nem is olyan rég, szerintem egy éven belül volt. Lehet, hogy kettő. Volt neki minden színű haja, lila is.

Szép napot, kedves Andrea! Már sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk a teraszunkban. Írta nekem kedves Titus Kapusz ölelés neked is, és Józsefnek is. És hát tudom, hogy te is szereted a rúst. Éppenséggel alkalomattán. A kérdésem az volt, hogy feketét magadra kennéd?

0: Hát és a Nefertitinél úgyis az ezüst, 50 árnyalata a menő.
1: Ezüst színű állomás, itt érkezés, ott indulás.
0: A csapatunk az Express.
1: Ezüst színű kis vonat,
0: és az Ezüst Express.

0: Köszönöm szépen, Roni, neked pedig jó zenehallgatás, jó ténykedést ott a háttérben.
1: Sokat dolgozunk, néhány ezüst hangszer, nagy találkozás.
0: Reméljük, hogy... Hát a rúst én sem kedvelem. És én meglehetősen ékszertelen is vagyok ráadásul.

Amiga lo más. Most ez volt egy ezüst express. És a régmúltból egy kicsit előrébb lépünk. A csapatunk a Margaret Island. És újra sárga. Csak most nem a rózsa, hanem a leve.

És hát írja nekem Szitoska, biztosan nem kennék feketét, ami szerintem üt, az a piros rúzs, hozzá piros köröm. Azt előszeretettel gyakorlom, még ma is fekete szoknya, piros körömcipő az újó.

van velünk, kedves Hegedűs Juditunk, és szép délután csodásad itt, kedves kis oroszlán, sok fület. Köszönöm szépen, szép délután neked is. Puszim, ölelésem, köszönöm, hogy itt vagy. Hát gyere, színezd te is velünk be ezt a mai hétfőt. Ebben nekem a mai napon a zenék vannak segítségemre jelen esetben. Margaret Island és a Sárga Levelek szól már itt a Bitangyó Rádióban.

Nagyon nagy mondani valója van ennek a dalnak is. Bizony, senkit se bántani. A két alapszín, az pedig a feketén.

Erika azt mondja, ó, egy kis ezüst előtt meg lehet lepni. Hát, ha meglepnének vele, én is hordanám.

hát ebben is két szín is van, a lila fellegek mellett a zöld tengerek. Hát a Dani hétvégén hozzáírta a bringás utamhoz. Azt írta, hogy a fekete tenger messze van, hova-hova. Aztán én ugye erre válaszoltam, hogy inkább menjünk föl az északihoz. Hát ma már elkezdtem rajta agyalni, hogy tudnék fölvonatozni.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Csehet falán Hovát is. Ki a pusztantás ölelés oda is.

0: megkínálok mindenkit egy szem szép piros almával.
1: Sportszem szemedbe repül, a remény hajadba túl.
0: Ugye csapattal, Magnacum Laudéval kezdtük, hogy színezz újra. Abban nem volt ugyan szín, de hát a mai műsornak a tema.

0: minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
1: Na hát itt is három lesz színlen. Na gyerünk, rockerlányok, írja ki, leg...

Kata írta meg, leghamarabb a legtutibb válasz. Legyen az álmod, legyen az álmod szép. A bíbor, a zöld és a fekete. Egy kicsit lassabban, de megérkezett Angie-től is. A város víz fölött. És Tünditől is. Állok ott, ahol a szobában bíbor közszét áll. Viki Dágyula. A zöld, a bíbor és a fekete.

Fétuska is tudta. Hát legyen az álmod szép. De majd csak 22 óra után, hiszen 20 órától érkezik hozzátok a Rockvillám című műsorával Seal.

Igen, emlékszem. A ruhám foltos, nem balon. Az arceszem is csak fipralon. Egy kicsit emlékezünk itt a Háttér Benji-vel. Rég hallottam ezt a dalt, kamaszkorom idézi, felírta a zöld bíbor és a fekete.

Jön még egyszer a Bíbor, de már Kékkel. Ő Barry. Kata, itt vannak a füleid. Mert te is kapsz egy zenét.

Zoli után Rózsa Magdolnával és Szakács Gergővel folytatjuk ezt a mai műsort, ezt a színes zenei válogatást.

Ez a tiéd. Szitus kéri a szivárány 7 színből áll, erre emlékszem, de lehet, hogy rosszul tudom, én is öregszem, nem? Jól tudod, de...

Hát, kedves Kata, ez ilyen jó kemény mondat volt most így tőled, ezt be se olvasom. Én ezt nem így nevezném. Szóval a szivárvány színei.

curso BU, Curcu BU, Sziaszká, Roni tanít engem románul. Nem fog menni, Roni. De holnap meghallgatom a te szádból, hogy hogy is hangzik.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm doktor Annánkat. Azt mondja, meggyüttem. Hát ez egy hatásvadász megjövés volt. Hiszen pont egy nagy kedvenced. Ők az LGT, és a Kék asszony itt a Bitangyó Rádióban. Ezt küldöm Tündinek.

Volt, aki hallotta mostanában Presser pici bácsi énekelni. Az most ugyanazt érzi, amit én, hogy jaj, itt még milyen kis fiatalos volt. Ez a fantasztikus reszelős hang.

0: Én nem tudom különben, tehát nálam a bácsi és a néni is egy nagyon nagy tisztelet jele. Vannak olyan ismerőseim, akik sokkal-sokkal idősebbek, mint én. És hát ugye tegezhetem őket, de vannak olyanok, akikre egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy na, mit tudom én, Mari vagy Jucus vagy Pista vagy Zoli, hanem egyszerűen hozzáteszem azt, hogy bácsi vagy néni. De ettől még tegezem. De hát Presser pici bácsi meg így van a közt. Tudod, van is.
1: Betonvadon, hideg nagyon, és az őrülettel is határos.
0: Geszti Péter és a repülők.
1: Az unalom az utakon, a sarkon.
0: És a kikapszódia.
1: Megtérített.

Marta azt írja, engem ne nénizzenek le, téged még nem fognak lenénizni egy jó darabig. De azért még meglehetősen fiatal vagy. Tika írja, hogy nála is van olyan, hogy szia Marika néni. Na ugye?

nekem, ha választani kell, hogy leninizzenek, vagy pedig nem köszönnek, tehát már ugye a fiataloknál azért elő szokott fordulni ez a két véglet, hogy vagy azt mondják, hogy csókolom meg néni, vagy pedig egyszerűen nem köszönnek, mert nem akarja azt mondani, hogy csókolom, meg nem akarja azt mondani, hogy néni, de nem meri azt mondani, hogy szia. Pedig hát szerintem a mai világban már kivétel nélkül mindenki azt mondja, hogy ha megkapja a tiszteletet, utána nyugodtan tegezzél.

Ugye Tündi, nem szeretem, ha nekem csókolommal köszönnek, de azért előfordul, hát elő. Tehát ez már sajnos a korral jár, Tündi. Már rajtad se látszik a kor. Ezért látszik, hogy nem 18 évesek vagyunk.

kéri a tündit, plusz 18 tapasztalat. Több az a tapasztalat is. Viszont a kezi csókolommal köszönnek, azt mondja, hogy az tök kedves. Ritkán fordul elő. Elő szokott fordulni, és itt a németek is használják ezt.

ez az életed. Tika írja, egyre több kezit csókolmot kapok. Annyira nem szeretem, értem, hogy tiszteled, de azért már...

szeretem a magázódást. Én azt szoktam mondani, hogy én tegeződve is meg tudom adni a tiszteletet. És ha kihozzák belőlem, akkor bizony én magázódva is el tudom küldeni a... oda. Írja Szitoska nekem, zömmel a fiatalok napszaknak megfelelően köszönnek, se maga, se te, annó én is így alkalmaztam, így igaz. Ez különben most már nagyon sok fiatal alkalmazza, hogy jó napot kívánok, jó estét kívánok, jó reggelt kívánok. Engine írja, ő nem szégyeli a korát, megélem. Ez így jó, ez így fontos. Mi legalább ezt már megértük.

Hát és csak egy X-in kék nyár. Bár itt most egy kicsit felhősödik. Hát ma is bringával mentem. De most reggelre ilyen zivatarokat mutogat.

Anya Roni 47 évesen nagymama osztálytársa volt. Tehát, és még csak azt se lehet mondani, hogy korán kezdte. Tehát, hogyha mit tudom én, 20 évesen vagy 22 évesen szül egy anyuka, és aztán az ő lánya is mondjuk 22 évesen szül, akkor még csak 44 éves, és már nagymama.

Erika írja, anyukám és köztem 25 év van. Köztem és a lányom között is 25 év van, és a lányom és az unokám között 24. Na, matekosok!

egyik szinkik nyár, és belibbent egy kis sárkány is ide a háttérbe. Megérkeztem, jó, itt kis oroszlán írta nekem.

Mr. John és Gillányi. Hát Gillányit sem sűrűn szoktam játszani, de most a szín miatt, az X-in kék miatt bekerült. A musuka kimasszíroztak minden mai bánatomat. Na hát ennek örülök. Akkor tessék egy kicsit hátradőlni.

hát jöjjön minden hölgy álma. Még ha egy konkrétan nem is erről álmodozunk, de azért bevalljuk. Yeah. Beleülnénk.

Szeretettel köszöntöm a következő két óra házigazdáját, a Bitangő Rádió csetfalán megérkezett Szil. Köszönöm szépen, neked pedig jó készülődést, jó hangolódást.

Hát igen, ez lett, degradálja egy kicsit a buta csajokat, de valljuk be azért, Tika, nem rád gondolok, hanem nagyon sok olyan csaj van, akinek löknek egy ilyen dumát, hogy hú, gyere, bébi, ilyen autóm van, meg olyan házam van. Aztán egy-két pia után már oly mindegy, hogy mibe ül bele. Hát egy kis fricska nekünk, nőknek. De nyilván, akinek nem inge, az nem vesz.

0: voltak a United, és duplázunk, hiszen a következő dalban P. Barnát halljátok majd. Csak most nem hófehér lesz a jaguár, hanem rózsaszín. És fekete a két szín.
1: Álmodj, nekem ébred nem kell. Elmegyek. Elutazom.
0: Na meg persze azért ott van vele Felcser Máté is.
1: Rossz vagonon.

két nagyon-nagyon nagy kedvenc dalom van a Republiktól, amiben Szín van. Ugye az elején volt a Kék Hotel, a másik pedig a Kék és Narancssárga. Bár még tudnám ragozni, akár lehet, hogy tudnék Republik teljes adást összerakni ebből. De akkor jön a Narancssárga is, ami

kis túlzásra mondanám, hogy életem munkahelye. Tényleg még egy kicsit többet fizetnének, akkor helyes lenne az öröm. Katától elköszönünk, köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan itt voltál velem. Ilyen se volt. Még szerintem az összes műsorom alatt nem voltál itt ennyi ideig. Összesen. Kívánok neked nagyon szép estét, jó étvágyat a vacsoráshoz, jó pihenést! Jó, hát Tika, hát a nyomdában nem lehet úgy csinálni, hogy... Majd a gép megoldja magát.

Imént is elárult, hogy bizony ő is tud néha rejtőzködni. Hát ma volt már egy fekete lepke a Kowalskijéktől, most meg lesz egy fekete pillangó az Omegától. Kóbor János és csapata. Egy újabb égi zenész itt a Bitang Jó Rádióban.

Írja Szituska, hogy neked szerintem kifejezetten jól áll a narancssárga, ami igazán hozzá tartozik, az megáll, legyen ez egy szín vagy egy ember. Minap mondja Betty, kolléganőm, hogy jaj, összeöltöztünk, rajta is narancssárga pólóból. Rajtam is. Mondom neki, velem nem nehéz összeöltözni, van vagy hat narancssárga póló. Igaz, hogy más-más mintával, de...

használhatunk füles, igaz, mondjuk nekem ilyen, ez a sportfülesem van, tudod, amit így rákanyarítok a külső részére a fülemnek, és akkor úgy van bele pattintva. Aztán, hogyha nagyon antiszoc vagyok, akkor mind a kettőt berakom. Így se úgy értem, mit hablatyolnak.

Kortangyó Rádió csetfalán előkerült már az az igazán fantasztikus gyerekjáték gyerekkorunkból, amit dologattunk. Az a kis fa szárnyú csattogós lepke. Na, még mindig fekete a bestia. Ez akár én is lehetnék. Sem van festve a hajam. Exotik.

feketére festem a hajamat. Amúgy barna lennék. Vagy hát az volt az alapszín, most már annyira ősz vagyok. De én még úgy gondolom, hogy így 53 évesen nem szeretném ezt fölvállalni. Ennyire azért vagyok hiú. De az élet az odaba rendesen. És ez látszik a hajam színén. De azt megfogadtam, hogy ha betöltöm a 60-at, akkor nincs több festék, hagyom egy kicsit lenőni, és akkor meg lesz a hófehér. Én festem.

Viszont van az ismerőtségi körömben már meg ugye unokatesom is, akik így kifehérítették a hajukat, és nem rossz, tehát jól áll nekik. Mert pillanat mondom, én sem tudom még elképzelni ezt az opciót. Hát volt itt már kék csillag, sárga csillag. Kék ég. De zöld csillag még nem. Narokkerek, egy kis taurusz így beharangozóra. Szilrok villámi előtt.

hát ezt nem mondom el, hogy ki írta, de az egyik kedves hallgató fösszisszent, hogy ne vacakolj velem, én betöltöttem már a 60-an, nem szeretnék ősz lenni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a végén Vida Erikámat is. Szia, drága, végére csak ide értem, puszillak, puszillak én is.

Magyarország első hard rock zenekaraként tartották számon őket a 70-es évek első feléből. Ők a Taurus Stevanovics Zoránnal, aki basszusgitározott.

Igen, most vágattam le vele Erikával. Erika egy kicsit megtépel. Mondtam neki nagy boldogan, hogy legalább 20 deka lement rólam, és ez nem a 116 km biciklizés, hanem a haj mennyisége miatt.

2013-ban alakult rock alternatív folk rock stílus zenét játszó erdélyi magyar zenekar. Ők a Bagossi Brothers Company. Én nagyon szeretem ezeket a népzenei dalokat is.

Két dalunk van még, ami színes, az első az ezüst lesz. A másodikban pedig lesz kék és aranya. És aztán lesz egy búcsúnótám is. És hogyha tetszett ez a színes válogatás, akkor jövő héten ugyanezt megcsináljuk.

Dózsó! És az ezüsteső itt a Bitangyó Rádióban. Képzeljétek el, hogy ezt már mondta Erika, amikor ugye ott voltunk májusban, akkor is meglevágta a hajamat. Hogy a levágott hajat harisnyába teszi, és az erdő szélén felköti a vadak ellen a legjobb, az őzike nem rágcsálja le.

Szia Zen, szép estét kívánok! Azt kérdezi tőlem, hogy akkor az a jövő heti az 5-6 óra lesz. Ezt is lehetett volna, még tehát hidd el,

holnapi napon 16 órától fog majd Szil várni benneteket, és lehet vele majd lazulni. 18 órától pedig Róni érkezik. Azt tudom, hogy holnap még nem lesz kézi, viszont én úgy tudom, hogy holnap lesz Tóth Wolf Attila, de itt a Drive-ban nem látom beírva. De mintha Pinocchio mondta volna. Na mindegy, ezt majd még meglátjátok holnapi nap folyamán. Én szombaton 18-tól 20 óráig itt leszek veletek, ha csak valahol útközben le nem robbanok, mert szombaton is bringázom egyet, de úgy szeretném, és úgy tervezem, hogy hajnalba indulok, és kora délután már itthon leszek. Úgyhogy érkezem majd Gébelén és Tökszár közébe, ékelődök. És hát ahogy vasárnap megszokhattátok, délelőtt olyan 9-10. Magasságában egészen déli 12 óráig lehet velem majd ébredezni. Egy nagyon nagy kedvenc az utolsó előtti dalom, és ez az utolsó színes dalom. Simon, Anna Mária.

0: Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Remélem, hogy tetszettek ezek a színes dalok. Igazából semmi extra nem volt benne, egy magyar hevesen, vegyesen műsor volt. Csak így talán az ember tud úgy keresni dalokat, amik szintén nem olyan túl sűrűn játszottak. Persze voltak benne olyanok is. Azzal kezdtünk, hogy színezd újra.
1: Mondd, miért hiszed, hogy nincs más, csak az ember.
0: Freddy Nikivel búcsúzom el tőletek.

Köszönöm szépen a háttérben hallgatózóknak, a Facebookon íróknak, a Messengeren íróknak. Külön köszönet nagy ölelés a cseteseknek. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai estétek és az egész hetetek, amilyennek szeretnétek. Szombaton 18 órától várlak benneteket szeretettel. Most pedig adom a terepet Szilnek. Sziasztok, ciao.

Hey ho, hali ho, a rokli villám legyen veletek! Üdvözlök minden kedves külső hallgatót és a csöteken lévő embereket! Üdvözöllek nagy puszi neked, kedves Little Lion! Köszönjük az elmúlt két órai fantasztikus, színes zeneidet, illetve műsorodat. Én marha jól éreztem magam, végre hallottam olyan zenéket, amiket még egyébként nem. Úgyhogy csak így tovább, nagyon büszke vagyok rád például. Aztán itt van kedves Pinocchio, Little Lion, Ronnie, Bobby, Artuditu, Bubu 81, Csámpás Rozi, Nefertiti, Pista 67, Roli 37, Tika és kedves Zen a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel, radio.com, 2026, ugye? Július 13-a van, hétfői nap. Jenő névnapja. Minden Jenőnek nagyon boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Aztán ugye fent vagyok még a heavenface.com lakóinál is, akik például itt vannak a társalgóba. Itt van kedves Dorina, Bo, Atexpin, Ashlia, Varázsceruza, Vadrózsa, Redjox, Lady Sutyerák, Ironella, Nagy Puszi, Julcsi, és még sokan mások, ugye? Aztán még itt van Meli 1, Roli 30, akárhány. Aztán ugye még itt vannak sokan. Hát kérem szépen, titeket is üdvözöllek. És hát akkor még fönn vagyok a redzonechat.hu oldalon is, ahol itt van kedves Promise, Spike, Imre 400, Dani 195, üdvözöllek benneteket is, kellemes rockzene hallgatást. Nagyon-nagyon készültem a ma estére, bevallom nektek őszintén, és az előbb Ákos és Edda közös zenét hallhatátok a Kör másukban, hard rock verzióban. Hát remélem, hogy tetszett mindannyiótoknak. És hát üdvözlöm a szerencséseket, ugye? És a szerencsétleneket, kedves Tikát. Na hát akkor csapjunk is bele, mit szóltok hozzá. Remélem mindenkinek jó volt a hétvégéje, gyorsan eltelt, ugye? Érkezik Chris Rea.

A Baborkának is nagy puszi, hát ezt nem találtalak a névsorban, és most így hirtelen megjelentél. Nagy puszi! Let it go! Albert.

Merem remélni, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni velem este 10 óráig, hisz az a célom, hogy ti jól érezzétek magatokat. Jön érkezik Stularock, két igazság,

0: SBS o Bitongi u radiju.
1: Hey ho, halli ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Rock Villám című műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, este 10 óráig vagyok veletek, és remélem mindenki megtalálja magának való nótáját, úgymond. Hát kérem szépen, érkezik Ismerős arcok, Szép új világ címmel, aztán egy jó kis feldolgozás, Miley Cyrus és Elton John, és még sok előadó, egy jó kis Nothing Else Matters című dalocska, ugye? Hát mindenki ismeri. Na figyelj, fülej!

0: Hey-ho, halli-ho, ez itt a Rockvillám, velem Szille 10 óráig, este 10-ig. Hát kérem szépen, Miley azért oda tette magát, én azt gondolom. Remélem élveztétek. Hát megsugom nektek, hogy egyik legkedvesebb zeném, ami van nekem, ez volt. Persze megvan eredetibe is, de direkt nem az eredetit hoztam, ugye? Hát ilyen ez a Szil, csúnya. Csapjunk rá a kezére. Na de, jön egy kis magyar... Hobo, ugye? Hobo Blues Band, Bye Bye Johnny. Aztán érkezik egy régi zene, Pretty Woman egyik zenéje, ugye? A micsoda nő, Roxette, I Must Have Been Love, itt a Bitangyó Rádióban. Ja, elfelejtettem valamit. Igen, köszönöm, hogy ilyen sokan hallgattok.
1: Túl messze ment a rock'n'roll srác. Hiába mondták neki, na-na!
0: Bitangyó Rádióban. Ja, elfelejtettem valamit. Igen. Köszönöm, hogy ilyen sokan hallgattok.
1: Túl messze ment a rock'n'roll srác.

Hát kérem szépen, jön egy kicsit keményebb nóta az előadó Rammstein, Mein Herz brennt, a dal címe, aztán érkezik Deák Bill Gyula is.

Little Lion, tessék nekem fordítani. Remélem nem a herc szalámiról énekelnek benne.

0: Szóval megtudtam az előbb, hogy egy illető hallgatónak már kihullott a haja is. Ne izgulj, újra fog nőni, no para. De a szó tuti ziher, hogy jön Deák Bill Gyula, a fer szarvazottak balladája itt a Bitangyó Rádióban.
1: Nem voltam még húsz midőn egy könnyű éjszakán, egy
0: hajjaj.
1: És öt konyak.

Hejó, halihó, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy anya csak egy van, ugye? Apa lehet több is. Na de, jön érkezik No Doubt, Don't Speak, aztán egy jó kis fiatal ember, aki már vén ember, ugye? John Bon Jovi, Blip of Glory, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hejó, halihó, hát kérem szépen, megtudtam, hogy van, aki tombol a kanapén, van, aki a székben, hát én a székben jelenleg, amikor mennek az ilyen jó kis zenék, ugye, és közben dúdolok itt magamba, hát nem kéne azt, hogy halljátok, ugye, hát kérem szépen, érkezik egy jó kis zene, visszahárom a dal címe, énekli Road. Aztán Queen is érkezik egy Bohemia Rhapsodyjával, 2011-es, mi ez? Remaster. Szóval jó lesz, figyelj, fülej!
2: Ne is kezdjünk neki, 50 sima bal ki, és sima bal tő át, sima jobb fűszéle, itt a sima fűszéle mögött a 100, és

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Nagyon-nagyon sokaknak a kedvenc zenéje szólt most, ugye Queen, Bohemian Rhapsodia. Hát kedves Little Lion, köszi, hogy itt voltál és végighallgattad. Tudom, hogy szereted, csak azért mondom. Na de, ami most jön, az a Telefon Tömlőc, Aljas Kúszó Babtól, aztán Ossian, Vádalkú az Ördöggel, tehát két magyar zene. Figyelj, fülej!

Hallihó, ez itt a Bitangyó Rádió és a Rockvilám velem Szillel. Este 10 óráig vagyok veletek, felhívom a füleitek figyelmét, hogy holnap is érkezem. 16 órától lazulni fogunk, úgyhogy készüljetek fel, mindenféle jó kis zenét hozok nektek, kedves hallgatók, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Amik érkeznek, Disturbed, The Sound of Silence, aztán Poison, Onskin, ez a dal címe, figyelj fülej! Már nagyon rég hoztam nektek ezt a zenét, hát itt az ideje.

Hey, halihó, hát azt hiszem, hogy jó kis feldolgozást hallhattok, ugye? Mindig történik valami a zenék terén, újulnak a zenék, illetve hát, ja. Hát kérem szépen, kedves Bubu 81, köszönöm, hogy hallgattál, és itt voltatok a nejeddel, nagy puszi neki is, és neked is. Jó éjszakát kívánok, és megérkezett kedves Szemes is, akinek jól áll a szeme is, ugye, nagy puszi neked. Hát kérem szépen akkor... Füleljetek nagyon, mert hogy érkezik 2 darab Leander nóta. Az egyik az élet, a másik nem szól a harang. Figyelj, fülej!

Hajó, hajó, hát remélem mindenki sikeresen felébredt, ugye, ezekre a jó kis zenékre. Hát kérem szépen, jön egy kis Michael Bolton. Nagyon rég hallottuk őt, nem is tudom nektek megmondani, hogy mikor hallottam utoljára az ő hangját, ugye? When in Man Loves Woman, a dal címe, aztán nemzeti hang is érkezik. Te vagy az a hely, a dal címe. Ez itt a Beat Hangyó Rádió. Akinek van kedve, bújjon össze, ami éppen a kezébe van. Mert hogy simulós nóta.

Hát kedves Tika írja, hogy két, vagy mi? Mit írtál? Főtt kukoricával bújjak össze. Hát figyelj, vedd a kezedbe, ami van, aztán kész. Ennyi, öleld át. Nekem is van kettő cső.

Vanna kell egy cimborám, őt úgy hívják, hogy Red Jokes, és az ő zenéje fog érkezni. A dal címe I Am Stream Watching. Vaj.

Jön, érkezik egy kis meglepcsi. Így a vége felére, ugye?

因为一个是地方。比说呢。Lady Gaga. Don't let... Just get it, mask it.

Hát gyerekek, ez nagyon jó zene így. Gitti rock ballada, így keressetek majd rá. Persze csak akit érdekel. Na de érkezik egy gyöngyszem, Michael Bennett, A Song for Me Best. Figyelj, fülej! I Close Your a dal címe.

És így a végére hoztam nektek, kedves hallgatók, ugyancsak Michael Bennett nótát, egy szólót, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. I Waited Too Long a dal címe, és hát majd figyelj, fülej! Hát megsugom nektek, hogy elég fiatalos a hangja az énekesnek, viszont ő már nagyon idős. És van egy lánya, akit úgy hívnak, hogy Rose, és ő is énekel. Múltkor meghallgattam is az apukájának írt egy dalt, hát valami fantasztikus volt, majd egyszer azt is el fogom hozni nektek. Én ezzel a dallal búcsúznék már tőletek. Holnap találkozunk 16 órától, lazulunk. Másféle zenékkel természetesen. Én örültem, hogy ilyen sokan hallgattatok, és velem voltatok, velem tartottatok. Legközelebb hétfőn este 8 órakor. Rockvillám. Hello, bello, szia voltam! Jó éjszakát mindenkinek!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Bitang jó rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Mire van minden? I'm the father of the side of the

0: Tangió Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.